felelősség súlya, hogyha kell emberek faszát. Rabok legyük vagy szaladok túl Angliát, Kanadát. Kimaradt itt, akinek szólhat a balladám, közben az ország jobban teljesít, hú, ez fasság. A saját céged van itthon a legnagyobb rabság, amit akar a propaganda, injektálja te belé. Csak a sír, akinek van, de ott sosem elég. Addiktíva néhes, nyíltan lop, mindenki sátszázza, ős keresztény, ki nem jár.